0: Gerçek müzikal komünyen.
1: Decibel, decibel, vous écoutez Flávia Coelho, decibel, decibel, decibel, Flávia Coelho, decibel.